Mingi Marina Rizena do da Plan de Kiloka da Frontice da Fronte Mango Batando Batazu. Ala Kidala Kimaya na Mosoko Sala Undazu. Ibasi Muni Kekede Zangena Bessala. Surtout à papa. À papi. Ibarala Mingi.